0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szél-Kálmán tér helyén a török uralom után agyagbányát nyitottak, ami még a 19. században is működött. A bánya idővel feltöltődött talajvízzel, így a területen fokozatosan megjelent egy bányató, ami telente befagyott és remek lehetőséget teremtett a korcsolyázásra. A dombokkal körülvett korcsolyapálya védett volt a széltől, így igen hamar kedvelt korcsolyázó helyé vált. A Városligeti pálya 1870-es megnyitása után nem sokkal, már 1874-ben itt is korcsolyáztak az akkor még csak építési terület esőtől és talajvíztől befagyott pályáján. Pár évvel később, 1880-ban már a Budai Polgári Kör szervezésében korcsolyáztak az egykori téglaégető helyén. A jégpálya hivatalosan 1895-ben nyílt meg. A jégpálya végét a közlekedési csomópont kiépítésének kezdete jelentette. Így az 1938-ban bezárt a kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Hamarosan kezdődik az évad, azért szerencsére még itt a nyár előttünk, ami lehetőséget nyújt a zenészeknek is a pihenésre. De aztán mi történik majd, milyen programmal, milyen koncertekkel készülnek?
1: Az évadunk nagyjából úgy épül föl, mint az elmúlt 25-30 évben, azzal a kis különbséggel, hogy két új sorozatot indítunk, egyet a francia intézetben, itt kifejezetten francia kamara zenét fognak játszani a muzsikusaink. Ennek van már hagyománya, hiszen amikor Csaba Péter volt, ő ugye francia állampolgár volt, a művészeti vezetőnk, akkor ott bérletsorozatunk volt, és ezt hozzuk most vissza. A másik pedig az olasz kultúrintézetben lesz, ahol nyáresti sorozatot fogunk tartani, már az idén elindult, még nem mertük sorozatnak nevezni, de jövőre már bérletbe raktuk, 4 koncert lesz, és hát a szokásos zeneakadémiai és műpabeli bérleteink is megvannak. A Festetics palotában kamarazenekari koncertsorozatunk van, nagyon örülök annak, hogy itt régi, vagy nem is, nagy öregeket hívunk meg a magyar zenei életből, kamarazenei életből. Jön Adorján András fuvolaművész, aki ugye Németországból jön, aztán Lencsés Lajos oboaművész. Német Pált sikerült meghívnunk, aki a Capella Savariával ugye úttörője volt az autentikus játéknak, és barokk repertoárt fogunk vele játszani. Ezek mind nagyon nagyszerű dolgok. És folytatódik a világsztárok fellépése, Martin Haselböck jön, aki orgonálni fog és vezényelni a zenekarunkat. Pepe Romero játsza majd a híres Aranjuez-i koncertót, az ő neve ugye a gitárosok körében abszolút a top gitárosok közé tartozik. Antonello Allemandi, aki már többször vezényelte a zenekarunkat, szintén fogja együttesünket dirigálni, és Maxim Risanov pedig jó barátját, Mise Majszkit hozza szólistának, úgyhogy szerintem ez is egy olyan sorozat lesz, ami nagyon emeli a zenekarnak a hírét, és remélem, hogy a műpát meg is fogjuk vele tölteni, ahogy ez már szokott lenni.
0: Az önök nevével fémjelzett Unokák és nagyszülők hangversenye sorozat is folytatódik, ugye? Hát ez már 30 évre tekint vissza talán?
1: Így van, olyannyi, és most visszatérünk a Nemzeti Múzeumba, és úgy tervezzük, hogy ha olyan nagy lesz az érdeklődés, mint amilyen az idén volt, ugyanis ugye 2 koncert van, általában 10-kor és 11:30-kor, és nem tudtuk kielégíteni az igényeket. Úgyhogy most opcionálisan a Nemzeti Múzeumban egy délután 14:30 időpontot is befoglaltunk, úgyhogy ha eladjuk a 2 délelőtti időszakot, akkor lehet, hogy délután is lesz még egy koncert. Nagyon szeretem azt a koncerthelyszínt, persze mindenki szereti a Nemzeti Múzeumot, de most itt a koncerthelyszínen van a hangsúly, tehát ahogy az ember fölmegy ott, és látom, hogy a gyerekekkel fölmennek a szülők vagy a nagyszülők, ugye az oszlopcsarnok, akkor belépnek a műtárgyak, akkor fel kell menni ott a díszlépcsőn, a festmények, szóval az embert mindjárt egy olyan millióbe helyezi, és egy olyan lélek átalakuláson megy keresztül, ami szerintem roppant fogékonyá teszi általában a művészetekre és a zenére is. És akkor ott felcsendül a zene. Ugye azért is fontos az a helyszín, hiszen tulajdonképpen az első bérletes hangverseny sorozatnak Magyarországon ez volt a helyszíne. 1853-ban, amikor novemberében, amikor Erkel megalapította a Filharmoniai Társaság zenekarát, mert az operai zenekarok úgy döntöttek, hogy ők szeretnének szimfonikus repertoárt is játszani, akkor itt a Nemzeti Múzeumban hirdették meg az első sorozatukat, akkor még nem Ludwig von Beethovent írtak a plakátra, nem Beethoven Lajost például, de ezért ennek a helyszínnek szerintem történelmi jelentősége van, és ez valahogy érződik a falakból.
0: A zenekar vizuális megjelenése is megújul, ugye? Hiszen egy kiváló szakember, neves díszlet és jelmeztervező, grafikus, festőművész, zenész, Erkel László Kenta úr lesz a felelőse.
1: Hát igen, ezt gondolom az Erkelről jutott most itt hirtelen eszünkbe. Hát Kenta úrt azt nem kell bemutatni senkinek. Szerintem ő egy rendkívül kreatív, fantáziadús művész. Nem lebecsülendő, hogy Erkel leszármazott, tehát valamennyi köze van a zenéhez, és édesapja ugye a rádió zenei együtteseinél dolgozott, úgyhogy ő tulajdonképpen egy erős zenei közegben nőtt fel. Úgyhogy amikor leültünk először beszélgetni arról, hogy mégis mi az elképzelés, hát neki már majdnem azt mondom, hogy kész tervei voltak, vagy legalábbis kész ötletei voltak arra, hogy milyen irányba induljon el, és szerintem egy nagyon kiváló tervet sikerült neki készíteni, új logónk van, és az egész arculatunk ugye a honlaptól kezdve a névjegykártyákig, a levélpapírokig mindenütt egységes, és remélem, hogy ez most sokáig ki fog tartani, és nagyon örülök annak, hogy elvállalta ezt a feladatot. Én hiszek abba, hogy egy művész együttesnek művészi logója is kell, hogy legyen, és művészi megjelenése, hogy kell legyen, és hát Kentóra erre abszolút jó alany volt.
0: Új design jellemzi tehát majd a MÁV Szimfonikus Zenekar következő évadát. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Lendvai Györggyel, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Hamarosan indul az új évad, természetesen nem elfeledkezve a hosszú nyári szünetről, de hát önök már minden idegszálukkal az új eseményeket építik. Beethoven ünnep is lesz 2027 márciusában. Még egy kicsit odébb.
1: Igen, azért 2027-ben, mert akkor van Beethoven halálának a 200 éves évfordulója, és Gáborral ugye megcsináltuk már az összes Beethoven szimfóniát két szezonnal ezelőtt.
0: Takács Nagy Gáborral,
1: amikor megjelent a Deutsche Grammophonnál az ő Beethoven 9 szimfóniája, és már akkor zeneakadémistákat ültettünk be a MÁV szimfonikusok tagjai közé, és ennek nagyon nagy sikere volt, nagyon élvezték. Gábor amúgy is egy pedagógus alkat, úgyhogy ezt a sorozatot valójában a Zeneakadémiával közösen rendezzük. Egy hétvége alatt, három nap alatt fog lemenni a 9 szimfónia, 4 koncerten, és a 9 szimfónia mellé még a korál fantázia is, tehát az utolsó nap lesz a korál fantázia, és aztán a 9. szimfónia. Ez sokszor így megy a koncerteken. És azt tervezzük, hogy közel fele a muzsikusoknak zeneakadémista lesz. Én hiszek abban, hogy az ifjú muzsikusok úgy tudnak a legtöbbet tanulni a zenekari játékból, ha beülnek a profik közé. Tehát az is jó nyilván, amikor a zeneakadémián leül 60 zeneakadémista, és ott egy valamilyen produkciót előkészítenek, de ugye mindegyik kezdő, ezt nem szabad elfelejteni. Itt úgy ültetjük be őket, hogy egy öreg róka, egy fiatal, egy mávzelkos, egy fiatal. A szólamvezetők külön foglalkoznak velük minden egyes alkalommal. Gábor bejön egy fél órával előbb, beszél nekik a művekről, felhívja a figyelmüket, nem tudom, technikai problémákra, tanácsokat ad, elmeséli, hogy neki mit jelent, mit mondott erről neki Yehudi Menuhin, mondjuk ilyeneket. Szóval azért annak is van egy feelingje ennek az egésznek. És ezen a Beethoven ünnepen, tehát a két intézmény összefog, és együtt fogjuk eljátszani ezt a 9 szimfóniát. Mindegyik koncert előtt a Gábor tart egy fél órás bevezető beszédet. Ezt már így csináltuk tavaly előtt is, óriási sikere van ennek is. Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek tudják azt, hogy mit jelent például egy ilyen nagy muzsikusnak, mint Takács Nagy, egy-egy Beethoven szimfónia, vagy mik azok a szempontok, ami alapján ő megformál egy művet. Szóval sokkal többet hallunk utána a műből is. És hát ez része ugye a zenei tehetség gondozásunknak, hiszen a MÁV zenekar mindig is híres volt arról, hogy az ifjú karmesterek, akár karmesterórákon, akár diplomákon, most jövő héten az opera énekeseknek az ária vizsgáján fogunk játszani, vagy a különböző hangszeres szólistákat kísérjük. Egyrészt így figyelemmel tudom én is kísérni, hogy mi a felhozatal, és tényleg mondhatom azt, hogy nem nagyon van karmester, aki ne fordult volna meg nálunk valamilyen korban. És tehát ez az egyik része a fiatalokkal való foglalkozásunknak, a másik pedig a zenei nevelés, ugye az ifjúsági koncertek, ahol tulajdonképpen a csecsemőkortól egészen az egyetemistákig minden korosztálynak kínálunk különböző sorozatokat. Úgy érzem, a zenekarokra egyre nagyobb felelősség hárul, azzal párhuzamosan, hogy az iskolákba szép lassan szorul vissza az énekoktatás. Igazából nem érzem, hogy mi ezt tudnánk pótolni, de mégiscsak valamilyen módon tudunk egy kicsit enyhíteni, vagy javítani a helyzeten.
0: Mit tart a legfontosabb feladatnak a zeneoktatásban?
1: A zeneoktatásban azt hiszem azt, amit bármilyen oktatásban. Szerintem egy magyar tanárnak, egy történelem tanárnak, vagy egy zenetanárnak mind ugye egy feladata kéne legyen, hogy megszerettesse azt a tantárgyat, amit tanít. Mert ha azt megszeretteti, akkor egy életre ad útra valót a gyereknek.
0: Az ünnepi év záró hangversenye a Kurták 100 keretében telik majd. Hát ez még messze van, de meséljen róla, mi az, amit tudni lehet.
1: Ez lesz az utolsó hangverseny, Takács Nagy Gábor vezényli, akinek ugye nagyon-nagyon szoros kapcsolata Kurtággal, nem mint zeneszerzővel, vagy nem csak mint zeneszerzővel, hanem mint tanárral. Tehát Kurták Kamara zene tanára volt Gábornak, rendkívül sokat tanult tőle, és azt hiszem, hogy kölcsönös a tisztelet, és pár évvel ezelőtt kifejezetten a zenekarunk számára lett meghangszerelve a Zwiegesprech nevű darab, ami eredetileg egy kvartettre íródott, és ezt a darabot fogjuk játszani ezen a koncerten. Ezen kívül elhangzik egy Beethoven zongora verseny, és egy Schumann szimfónia, mert ugye ez a két zeneszerző Kurták Gyuri bácsinak a két kedvenc zeneszerzője, és direkt a BMC-be tartjuk ezt a záró eseményt, remélve azt, hogy ont könnyen el tud jönni, és meg tudja hallgatni ezt a koncertet is. És hát az egész évet úgy tudjuk lezárni, hogy ő köztünk van.
0: Különleges évadnak néznek elébe, de hát még közben itt van az idei is, amelynek a záró koncertje, záró eseménye még várat ránk.
1: Így van, meghirdettük sajtótájékoztatón a jövő évad tervét, a koncertjeinket, szólistáinkat, és immár hagyomány, hogy egy szabadtéri koncerttel nyitjuk meg a következő évadot. Ez most május 10-én este 6 órakor lesz a Nemzeti Múzeum kertjében. Ugye a lépcsővel szemben, az Arany János szobor tövében ott helyezkedik el a zenekar, úgyhogy a lépcsőn, mint egy amfiteátrumba helyezkedik el a közönség. Elég népszerű szokott lenni, ugye a járókelők is hallják, ők is bejönnek. Mindenkinek tudom ajánlani, állítólag nagyon jó idő lesz, úgyhogy ideális egy ilyen. És a műsor is olyan, ahol szórakoztató zenék fognak elhangozni a klasszikus irodalmon belül, és ilyenkor a Robi mindig lehetőséget ad néhány önjelölt karmesternek, hogy kipróbálhatja, milyen az, amikor zenekart vezényel. És hát tulajdonképpen mint vezető karmesternek, Robinak ez lesz az utolsó koncertje, és én itt megragadnám az alkalmat arra, hogy megköszönjem az ő 5 éves munkáját, és azt a kiváló hozzáállást és szeretetet, amit a zenekar iránt tanúsított, és azokat a magas színvonalú koncertet, amit velünk végzett az elmúlt 5 év során.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, még annyit áruljon el, hogy hogyan tekint az előttünk álló évadra, milyen gondolatok, érzések kavarognak önben?
1: Nem tudok eltekinteni attól, ami az országban folyik. Tehát ugye van egy hatalmas várakozás, nagyon nagy változás lesz, és hát mi egy unortodox zenekar vagyunk. Tehát ugye az, hogy egy városnak van zenekara, az triviális, az, hogy egy országnak van egy nemzeti zenekara, az is triviális, az, hogy egy vasútnak van zenekara, az nem annyira triviális. Eddig, hála Istennek, a zenekar tudott úgy bizonyítani, hogy a vasút kitartott mellettünk. Mi nagyon reméljük azt, hogy ez a jövőben is így lesz. És majd meglátjuk, hogy ez a sok változás, aminek elébe nézünk, ez mennyire fogja szolgálni a magyar zeneügyét, a magyar kultúra ügyét, és egyáltalán Magyarország és a magyar emberek ügyét.
0: Nagyon sikeres évadot kívánok, sok varázslatos pillanattal.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Az Európai Unió kibővítése mellett foglalt állást a finn elnök Prágában. Délnyugat felől tovább vastagszik a komoly felhőzet. Jó reggelt kívánok! 2026. május 6-a van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A HÖK szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Szélesebb körű európai integráció az Európai Unió nyugat-balkáni országokkal és Ukrajnával való kibővítése mellett foglalt állást Alexander Stubb Prágában. A finn elnök, aki az Európa mint feladat elnevezésű biztonságpolitikai konferencián szólalt fel, úgy látja, hogy a bővítés olyan geopolitikai és stratégiai döntést igényelne, amelynek meghozatalára most kedvezőek a körülmények. Ez a lehetőség azonban nem biztos, hogy hosszú ideig fennmarad, tette hozzá. Megbukott Romániában az Iri Bolyán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg a kormányalakítással. Észszerű árképzést sürgetett a turisztikai ágazatban Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne jár járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A berlini szenátus egyhangulag jóvá hagyta a Kai Wegner főpolgármester által bemutatott lehetséges olimpiai pályázati terveket. A bemutatott koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezésére vonatkozó pályázatot támogatja, és hangsúlyozza, hogy a rendezéshez szükséges összes sportlétesítmény 97%-a már megépült. A szervezés költségeit kevesebb mint 5 millió euróra becsülik. Ezzel szemben ennél több bevételre számítanak, ami azt jelenti, hogy körülbelül 400-500 millió euró nyeresség keletkezne, amit Berlin iskoláira és a tömegsportra fordítanának. Délnyugat felől tovább vastagszik a gomoly felhőzet. Kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasi Gyula utcát a Baros utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baros utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
1: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! Elindult a Nyitány a mai napon is, azaz május 6-án szerdán reggel, hiszen 7 óra, elmúlt 5 perccel. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában. Radnóti Róza zongora koncertjére hívjuk meg a hallgatókat, amely május 9-én lesz a Régi Zene Akadémián. Ezen a matiné koncerten a francia billentyűs muzsika két jellegzetes korszakában nyerhetünk betekintést, a 18. és a 20. század, a barokk és az azt felélesztő neoklasszika világába. A vendégem pedig Radnóti Róza zongora művész, akivel erről a koncertjéről beszélgetünk, illetve a jövőbeni tervei is szóba kerülnek. Majd aztán érkezik a hangjelek rovatunk 8 óra után Mozaik címmel hirdeti meg 2026-27-es évadát a Pannon Filharmonikusok. Már megújíthatóak a Pannon bérletek a MÜPÁ-ban futó hangversenyekre, az 5 koncertből álló fővárosi sorozatra továbbra is díjmentesen engedi be az együttes a gyerekeket. Most pénteken lesz egy újabb koncert a Pannon Filharmonikusoknak, amely még az idei évadnak a bérletes hangversenye, és ahogyan azt már megszokhatták, és bizony itt ilyenkor lehet találkozni a zenekar minden tagjával. A vendégem pedig Horváth Zsolt lesz a Pannon Filharmonikusok igazgatója. 9 óra után pedig Beethoven visszatér Budára, a Beethoven Budán Fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat, amely május 4-e és 10-e között kerül megrendezésre, és idén is különleges zenei és művészeti élményeket ígér. A Beethoven Budán Fesztivál programjai a Budavár ikonikus helyszínein valósulnak meg, és a magyar zenei élet kiemelkedő művészeit vonultatják fel. A programsorozat célja, hogy hidat képezzen a szakértő közönség és az új érdeklődők között, miközben személyes és inspiráló élményt nyújt minden generáció számára. A vendég Kardos István, a Márai Kult Márai Sándor Művelődési Házat üzemeltető Budavári Közösségi Nonprofit Kft. Ügyvezetője és Lökösházi Mária, szoprán énekművész. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre már egy új témakör, ez pedig nem más, mint az új kezdet. Simon András lesz a segítségünkre, aki grafikus művész. Munkásságát két fő irányvonal mentén tagolhatjuk. A klasszikus mesteri Bosch álomvilágot idéző rajzokra, amelyekben rendkívüli rajztudása párosul egy könnyed és nagyvonalú játékossággal, elegáns humorral. A másik fővonal a jellegzetes, egyvonalas grafikák sajátos világa. Ezek egyfajta védjegyei a művész szakmai munkásságának, amelyet az alkotói lét olyan nagyjai méltattak, mint Szántó Piroska, Jókai Anna, Eszterházi Péter, vagy Csók növendék Szabó Vladimir. Simon András témája a kereszténység, a lelki élet és a mély hit. Művészetének középpontjában az ember és az Isten kapcsolata áll. A saját maga által kifejlesztett, egyvonalas, különös, kifejező erejű grafikái révén ragadja meg témáját mély, meggyőző erővel. És hogy a grafikus művész mit gondol az új kezdetről, ez jön a folytatásban. A kudarc nem elbukás, nem is vereség, hanem egy új kezdet áldásának kovásza.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Radnóti Róza, zongora művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szép jó napot, én is köszönöm.
1: Radnóti Róza zongora koncertjére látogathatnak el az érdeklődők május 9-én a Régi Zeneakadémiára. Ezen a matiné koncerten a francia billentyűs muzsika két jellegzetes korszakában nyerhetünk betekintést, de hogy pontosan hova, erről fogunk beszélgetni. Van-e különbség számodra, hogy matiné koncertet adsz, vagy egy esti koncertet?
2: Maximum abban van különbség, hogy talán egy kicsit korábban kell fölkelnem a matiné koncerthez, de nincs semmi olyan különbség, nincs benne, ami megkülönböztetné attól, hogy milyen módon készülök föl rá, vagy milyen lélekállapottal vagyok jelen a koncerten.
1: A Régi Zene Akadémián mennyire sűrűn fordulsz meg? Hányszor volt már itt koncertet, ha volt itt koncertet?
2: Volt, többszörösen volt már ott koncertem, volt, hogy a matiné sorozatban is fölléptem, volt, hogy például a tavaly Vaszi Fesztiválon még évekkel ezelőtt ott adtunk egy egész estés Janácsek koncertet, az akkor még frissen alakult kamarakörrel, több alkalmam volt ott zenélni. Ja, sőt, a diplomakoncertem is ott volt, a BA alatti diplomakoncertem is a Régi Zene Akadémia termében volt.
1: Akkor ide már otthonosan mész, és otthonosan mozogsz ezen a helyszínen. Na de, hogy ezen a koncerten mi lesz hallható, arról beszélgessünk akkor egy kicsit. Most a francia zenében kalandozhatnak azok, akik ellátogatnak a koncertre?
2: Igen, egészen pontosan baroktól egészen a 20. századig átugorva a köztes korokat, ugyanis csak barokk és csak 20. századi zene fog megszólalni. Rameau, Debussy és Poulenc művei.
1: Melyik szerzővel milyen a kapcsolatod? Ki volt az, akit esetleg először játszottál, és utána hogyan került a látóteredbe a többi zeneszerző?
2: A koncert tervezése során a leginkább fontos szempont az az volt, hogy az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom Rameau műveivel, és nagyon nagy szeretettel hallgatok barokk zenét. Szinte meg kellett állnom azt, hogy egy teljes koncertműsort kitöltsek az ő műveivel, és emiatt jött az az ötlet, hogy kicsit kontextusba helyezzem az ő modern zeneszerzői karakterét két 20. századi alkotó műveivel. Az egyik egy Debussy tétel lesz, aminek történetesen az a címe, hogy Hommage à Rameau, tehát a Rameau tiszteletére írta. A másik pedig Poulencnek egy neoklasszicista műve, a Suite Française, ami pedig csupa régi, szinte barokk, vagy még azt megelőző korok táncait idéző kis zongoraciklus. Tehát tulajdonképpen két olyan 20. századi művet raktam a Rameau művek közé, amik a régi korokat idézik.
1: Rameau, miért volt ilyen nagy hatással rád? Mi volt az, ami megfogott téged?
2: Talán az a fajta kreativitása, ami azt mutatja, hogy milyen modernséggel, szinte a francia impressionizmusra is akár néha előremutató kifinomultsággal használja a hangszert, és talán ami a leginkább megfogott nem csak az ő művészetében, hanem mostanság valahogy a barokk zenében nagyon közel áll a szívemhez, az, hogy milyen egyszerűnek mondható struktúrákkal milyen sokat mondó dolgokat lehet zenébe foglalni.
1: És milyen művei fognak elhangozni itt ezen a koncerten?
2: Rameau-nak egy teljes szvítjét fogom eljátszani, az Émol szvítjét, ami elé kerül egy számomra nagyon kedves kis tétel egy másik szvítből, a D-moll szvítből, ami talán az egyik legérzékenyebb és érzékibbnek is mondható zeneműve, és a koncert zárása is Rameau lesz, és az pedig egy A-moll szvít, két különböző A-moll szvítnek egy-egy tétele lesz, az egyik egy prelüd, ami egy ilyen gyönyörű improvizációszerű bevezetővel indul, azt követi, és tulajdonképpen azzal zárom a koncertet a Gavotte 6 variációval. Rameau-nál még az egy nagyon számomra kedves jelensége ennek a suite-nek például az esetében, vagy a billentyűs műveinek az esetében, hogy olyan tételeket rak egymás után, amikben vegyesen jelennek meg a korabeli táncok, és akár olyan karakterdarabok, amiknek ő csupán címet adott, de nem követnek adott esetben olyan formákat, olyan zenei formákat, vagy követelményeknek nem felelnek meg, amit akkor esetleg elvárt volna tőle. Tehát így tudnak megjelenni olyan tételcímek ebben a ciklusban, mint mondjuk a Madarak párbeszéde, akkor esetleg elvárt volna tőle. Tehát így tudnak megjelenni olyan tételcímek,

0: nélkül például ez nem igazán lenne olyan élvezhetően előadható. Tehát például a prelude esetében az egy nagyon izgalmas kihívás, hogy olyan módon kell játszani a bevezetőjét, mintha az ember improvizálna, de az improvizációban nem szabad, hogy elveszen mondjuk a lüktetés érzete, nem szabad, hogy kiszámítható legyen. Ott akár a helyben az előadónak a pillanatban is kell tudnia variálnia azokat a díszítési formulákat, vagy nem csak díszítési formulákat, de mondjuk időkezeléseket, és sok minden egyéb zenei eszközt annak érdekében, hogy a zenemű az igazán autentikusan megszólalhasson.
1: Tehát az érdeklődők Radnóti Róza zongora koncertjére látogathatnak el május 9-én a Régi Zene Akadémiára. Itt hallgathatják meg ezt a matiné koncertet, és ezután mi minden fog történni veled? Azért azt gondolom, hogy ilyenkor már a nyár időpontok is kezdenek betelni, vagy az elfoglaltságok. Neked mit mutat a naptárod?
0: Hát a június lesz még egy nagyon érdekes hónap, így a nyári szezonzárás előtt, mert két koncert is lesz, ami ehhez a koncerthez képest egy nagy kontraszt, ugyanis a Budapest Music Centerben meg a Bartók Béla Emlékházban fogok egy-egy koncertet adni, kamarapartnerekkel főleg, ami szinte mind Bartók és a 20. század zeneszerzőinek a műveit sorakoztatja fel.
1: Hogyha bármilyen információt szeretnénk rólad megtudni, akkor a közösségi médiát, illetve a weboldaladat bátran felkereshetjük, ugye?
0: Pontosan, igen.
1: Mennyire nehéz neked egyébként alkalmazkodni ahhoz, hogy itt is folyamatosan kommunikálni kell, jelen lenni, vagy ez egy ilyen nagyon természetes dolog?
0: Meglehetősen nagy kihívás ezeket mind kézben tartani, mert az, hogy az ember önmagát ilyen módon néha menedzselni kényszerül, az igen sokféle kreativitást és hát energiát igénylő feladat. Engem van, hogy fáraszt az, hogy jelen kell lenni állandóan a közösségi médiában, de igyekszem úgy megosztani azokat a dolgokat, amiket csinálok, hogy az érdekes, kedves és őszinte legyen, mert ez az, ami engem a legtöbbször zavar, hogy a közösségi médiában vannak, akik felvesznek egy olyan álarcot, ami nem feltétlen tükrözi a valódi személyiségüket.
1: Viszont amit még szerintem érdemes tudni rólad, vagy lehet, hogy a hallgatók emlékezhetnek arra, hogy egyszer volt egy kiállítás a Kisceli Múzeumban, ami kapcsán beszélgettünk veled, úgyhogy így azért más művészeti ágaknak a hatása is nagyon érdekel engem, hogy ezek hogyan hatnak rád, mi az, ami hat rád?
0: Én úgy gondolkozom az összművészeti projektjeim kapcsán, hogy amilyen műveket létrehozok, azok olyan módon fakadnak egy belső indítatásból, hogy tulajdonképpen nem elválaszthatóak egymástól a különböző alkotóelemek. És ez a szervesség, ez az, ami nekem egy nagyon jól eső érzés, mert úgy érzem, hogy hasonló mondani való képviselő dolgokat tudok más-más eszközökkel, vagy próbálhatok meg más-más eszközökkel kifejezni, és ezáltal létrehozni akár valami olyan új formát, ami a különböző művészeti ágakat akár új kontextusba helyezheti.
1: Érdemes követni téged közösségi médiában is, illetve figyelni a nevedet a koncerteknél, és ellátogatni azokra, ahol te vagy, én pedig kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon.
0: Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Radnóti Róza zongoraművészt hallhatták.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen néhány programajánlat. Csütörtök este a Klebersberg Kultúrkúria ad otthont az Összjáték című tánc előadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Midnák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotó munka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánc kultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg, Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. A Szent István Filharmonikusok zenekara vasárnap lép fel a Zeneakadémia nagytermében. A Tündértánc Dvorzsák és Csajkovszki nyomában című koncert a romantika két kiemelkedő zeneszerzőjének világában nyújt betekintést.

0: tekintést. Az est fókuszában a hangszeres virtuózitás, valamint a balettzene drámai és mesés világa áll. Az est karmestere a világszerte elismert Kossuth díjas Baráti Kristóf közreműködő szólistája pedig a junior prímadíjas Thomas Máté cselló művész, aki már jelentős hazai és nemzetközi sikereket tudhat magáénak. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasit Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, hamarosan 3.48 lesz. A mai napon született 1836-ban, jó sok évet kell visszamennünk az időben, Szkalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze, és arra gondoltam, hogy vegyük át, hogy mi minden kötődik hozzá Budapesten, mely épületeket köszönhetünk neki. A kiegyezés és a városegyesítés nyomán kialakuló főváros arculatának meghatározó építésze, Szkalnicki Antal a bécsi Politechnikumban és a berlini Bauakadémián tanult. 1860-tól a főváros és az ország egyik legfoglalkoztatottabb építésze volt. Tervező munkája mellett a Műegyetem elődjében a Budai Politechnikumban is tanított. Részt vett az akadémia székházára kiírt tervpályázaton, azonban azt a berlini tanára Friedrich Schüler nyerte. Ő végül Ybl Miklóssal a kivitelezést vezette. Azt gondolom, azért ez is nagy dolog volt. Korai művei romantikus stílusban készültek, ilyen például a Debreceni Színház, a korszak egyik legjelentősebb vidéki középülete. Az ő alkotása a monumentális hajdúhatházi református templom. Később viszont már neoreneszáns stílusban dolgozott. Legfontosabb munkái a pesti főposta, a Nemzeti Múzeum mögötti Palota negyed több épülete, az Oktogon 4 meghatározó háza, az Egyetemi Könyvtár és a régi Nemzeti Színház épület együttese. A Budapesti Tudomány Egyetem Szerb utcai épülete és az Egyetem Könyvtára, ma Egyetemi Könyvtár, a Ferenciek tere orvosi klinikák központi épülete, Élettani Intézet, ma Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsésztudományi kar épülete. Azt gondolom, hogy mindig vannak és voltak meghatározó építészek, amelyek formálják a városunk képét, és olyan jó dolog sétálni Budapesten és itthon turistáskodni, és ahogy Titter Kinga kolléganőm szokta mondani, ne csak a lábunk elé nézzünk, hanem bizony nagyon sokszor felfelé is érdemes. Most csendüljön fel Antonio Vivaldi G-dur koncertó grosszójának az 5. tétele a Budapesti Vonósok előadásában. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Néhány percen belül friss hírek érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, hiszen pár percen belül 8 óra lesz. Minden Frida és Ivette nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Május 6-a van, ma van a Magyar Sportnapja. 1875-ben e napon rendezte a Magyar Atlétika Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartják a Magyar Sport napját. És mai napon van a Jászok napja is, a Jászkun önmegváltást emléknapja. 1745-ben megyünk vissza, Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a német lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére Jász Jákóhalma önkormányzata 1991-ben határozta el, hogy az eseményről minden évben megemlékeznek a Jászok napján. Most pedig jön néhány történelmi esemény. 1837 az első időpontunk. Elkészült a Hild István tervezte Egri Bazilika, az esztergomi és a budapesti után az ország harmadik legnagyobb temploma. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot, míg 1889-ben a párizsi világkiállításon megnyitották a közönség előtt a francia főváros jelképévé vált Eiffel-tornyot. 1972-ben pedig a Liszt Ferenc téri könyvklubban egy bérelt teremben megrendezték az első táncházat, a Bartók, a Bihari, a Vadrózsák és a Vasas táncegyüttes részvételével. Most pedig jönnek a születésnaposok. Rád György, jogász, művészettörténész és műgyűjtő. Május 6-án született, csak úgy, mint Sigmund Freud, osztrák pszichiáter, pszichoanalízis módszerének kidolgozója. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfolytás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek különösen a szenvedélyes és agresszív jellegűek problémát jelentenek. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt nevezte a tudattalanhoz vezető királyi útnak. De május 6-án született még Margó Ede, szobrászművész is. Leghíresebb alkotása a nagyváradi Szacsvai Imre, illetve a debreceni Kossuth Lajos szobrok emlékművek voltak. Újvári Sándor íróköltő könyvkiadó is május 6-án született, csak úgy, mint Tatai Sándor, Kossuth Díjas író, Dávid Gyula, Kossuth Díjas zeneszerző, zenepedagógus, Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban portréfotóiról volt híres, de Temesi Hídi színésznő, érdemes művész is a mai napon látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Fehérvári Géza, művészettörténész, régész, az iszlámkori iráni művészet kutatója, illetve Pázmándi Margit kétszeres Ybl Miklós díjas építész is. Valamint Türk Péter, Munkácsi Mihály díjas festő és grafikus művész, érdemes művész is május 6-án született, csak úgy, mint Endrényi Egon Balázs Béla díjas fotóművész, Dániel F. Zsolt Jászai Mari díjas színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, Nagy T. Katalin Németh Lajos díjas művészettörténész, valamint nagyon boldog születésnapot kell kívánunk Kocsár Balázsnak, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes és kiváló művésznek, illetve a fantasztikus Sárik Péternek, Elker Ferenc díjas jazz-zongora művész zeneszerzőnek, a Sárik Péter trió alapítójának, valamint Pataki Ferenc színésznek is, és minden ma ünneplőnek sok boldogságot!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Legalább 8-an meghaltak egy Teherán nyugati részén fekvő bevásárlóközpontban keletkezett tűzben. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Reggel 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik pedig júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Legalább 8 ember halt meg egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben Teherán nyugati részén. A beszámoló szerint a katasztrófában legalább 36-an meg is sérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A helyi ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésével résztvevő egyik cég vezetőjének letartóztatását. A tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. 3 meghaltak, amikor az amerikai hadsereg újabb csapást mért egy csónakra a Csendes-óceán keleti részén, amely a feltételezések szerint kábítószert szállított. A támadás egy nappal azután történt, hogy az amerikai hadsereg megölt 2 embert, amikor megtámadott egy úgymond terrorista szervezetek által működtetett vízijárművet a Karib-tengeren. A Trump kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig legkevesebb 191 ember halt meg. Emellett a Csendes-óceán keleti részén is csapásokat mérnek a narkoterroristák által használt vízi járművekre. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március 2. felében volt utoljára eső. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Végül az időjárásról. Délnyugat felől erősen megnövekszik a komoly felhőzet, de esti kicsi az esély rá, hogy zápor kialakuljon. A délnyugati szél megerősödik, 24-25 fok körüli koranyáriasan meleg időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Margit hídon Budára, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egy irányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Már is felcsendül Antonin Dvorák Beatles Szláv táncának a 6. tétele a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában, de ebben az órában meghallgatjuk még Offenbach párizsi vidámságokból az indulót is, illetve felcsendül még Szergej Prokofjev Rómeó és Júliájából a lovagok tánca. És ebben az órában a pannonfilharmonikusok lesznek a szerepben, a vendégem pedig Horváth Zsolt lesz, a Pannonfilharmonikusok igazgatója. Mozaik címmel hirdette meg következő 2026-27-es évadát a Pannonfilharmonikusok. Az 5 koncertből álló fővárosi sorozatra továbbra is díjmentesen engedi be az együttes a gyerekeket, és most pénteken lesz egy budapesti koncertjük, ahova sok szeretettel várnak mindenkit, aki a bérlet megújításon gondolkodik, és szeretne találkozni a zenekar minden tagjával. Erről fogunk beszélgetni.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1: A PFZ Univerzum már várja a bérleteseit. Mozaik címmel hirdette meg ugyanis a következő évadát a Pannon Filharmonikusok, és természetesen a budapesti közönség is találkozhat velük a MIPA bérlet keretén belül, és személyesen is találkozhatnak majd, hogy esetleg megújítsák a bérletüket május 8 a zenekarra, na de erről beszélgetünk nem sokára, viszont előtte, amit mindenképp meg kell említenünk, hogy ugye most a 6. ciklusára pályázott, úgyhogy már 30 éve a Pannon Filharmonikusok trombita művésze, 24 éve pedig az igazgatója, és Pécs megyei jogú város közgyűlése pedig egyhangulag megszavazta az újabb 5 évre szóló kinevezését, amihez én szeretnék gratulálni, és nagyon sok erőt és energiát kívánni.
2: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Jól esik a gratuláció. Valóban ez egy hosszúra nyúlt pálya, nagyon-nagyon sok stációval. Egy év alá tartozik ez a 24 év, de nagyon-nagyon szakaszokra osztható, mindig más feladatokat és megoldandók tornyosultak elénk. Így lesz ez a következő 5 évben is, úgyhogy az erőre és a kitartásra is szükség lesz. Egy ember életében is hosszú ez a 24 év. A társulat életében is hosszú, akikkel elkezdtük és újra alapítottuk Pécsváros Szimfonikus Zenekarát Pannon Filharmonikusok néven. Tulajdonképpen az az én generációm, és mi most már az 50-60 évesek közé esünk. Borzasztó gyorsan eltelt, akkor fiatal pályakezdő művészek voltunk, most pedig az egyik legintenzívebb feladata a következő időszaknak, a generációváltásnak a nagyon jó előkészítése, szakmai menedzselése, és oly sok egyéb. És a város életében is, és az ország kulturális életében és rengeteg változást hozott ez a közel negyed évszázad. Egy egészen más Magyarország volt az, ahol Pannon Filharmonikusokat, ha szabad így fogalmaznom, alapító igazgatóként újra útjára indítottuk. Az egy másik ország, más kulturális determinációkkal és lehetőségekkel, szóval feladat bőven akad.
1: És én kívánom hozzá, hogy mindet meg tudják oldani, nagyon jó közönséget és fantasztikus zenészeket és kollégákat, akivel együtt tudnak tovább menni ezen az úton. Ez részlet alkotja a Pannon Filharmonikusok mozaikokból álló életét, ahogy azt hallhattuk, és így lesz ez a folytatásban, és a Mozaik cím sem véletlen a következő évadra. Miért?
2: Igen, valahogy mindig szót ejtek erről, hogy azt azért nagyon fontos éreznünk, és a közönségünknek erről nyíltan beszélni, hogy nem egy szlogenhez szerkeztünk évadot, hanem tulajdonképpen a fordítottja történik, és egyszerűen a nagyon-nagyon hosszú folyamat egy művészeti évadnak az összeállítása tulajdonképpen folyamatában válik. És amikor az úgy sűrűsödik, és ennek a munka folyamat során igazán kezd manifestálódni, hogy mi az, amit még üzenni szeretnénk, mi az, ami bennünket foglalkoztat, és melyek azok a zeneművek, amelyek ezt megtestesítik, akkor tényleg így koncentrálódik ez az anyag, és aztán ez szüli meg, vagy mutatja föl, hogy tulajdonképpen ezt verbalizálva milyen üzenetté lehet formálni, vagy hogy is lehet megfogalmazni. És az a következő évad, amely a Pannon Filharmonikusoknak a zenei anyagát jellemzi, ez valóban ez, hogy a 400 év zenetörténetből rengeteg unikális anyag kerül elő, rengeteg olyan motívum, ami lehet, hogy egy nagyon rövid zenemű akár, egy 5-8 perces zenemű, de mégis abban a zenei korszakban a zeneszerzők világára, egyáltalán a klasszikus zene fejlődésére rendkívül hatást gyakorolt az a mű. És ugyancsak, hogyha távolról nézünk rá, akkor egy kis pici darabnak tűnik, egy kis mozaik elemnek, de végül a zenetörténetben, a klasszikus zene fejlődésében egy mérföldkő, amely aztán utána hatalmas, grandiózus műveknek a szellemiségét határozta meg. És hogyha így tekintünk rá arra közel 100 zeneműre, amelyet a következő évadban a Pannon Filharmonikusok műsorra tűz, akkor valóban ez a rész egész játékát fogjuk megélni, hogy a végén összeáll a kép egy gyönyörű egészé, különben benne ugyanakkor az egyes zeneművek is birtokolják, hogy egy teljes univerzumot jelenítenek meg, de mégiscsak egy ilyen mozaik törése is van. Valahogy így láttuk ezt.
1: Ugye a következő évadban a Pannon bérlet keretében 5 péntek estét tölthetünk el a MIPA-ban a Pannon Filharmonikusokkal. Milyen művekkel készültek? Természetesen nem fogunk tudni mindent elmondani, csak fel tudjuk hívni a hallgatók figyelmét, de a pfz.hu oldalon mindent meg tudnak nézni, illetve hát ugye szerintem az is egy érdekes és izgalmas kérdés, kérdés mindig, hogy ki lesz a karmester, vagy esetleg milyen vendégek érkeznek.
2: Igen, kezdem is talán innen. Ez a sorozat a MIPA kezdetétől, megnyitásától datálódik, azóta vagyunk jelen a főváros zene életében önálló bélecsózatként. Ez is önmagában egy nagyon hosszú idő, hiszen talán a 21. évadról beszélünk. Szeptember 18-án indul majd a sorozat 2026-ban, és aztán 27 késő tavaszán fejeződik be. Ez 5 péntek este. Bizonyos értelemben a zenei védjegyünk, vagy névjegyünk pontosabban, amit oda Bartók Béla hangversenyterem színpadára viszünk. Ebben fontosnak tartom, hogy az a zenei anyag legyen ott, és azok a közreműködők legyenek ott, akik igazán az arcai, a panoszi harmonikusoknak és szellemiségük meghatározza a zenekar munkáját. Így aztán az 5 koncertből 2 az együttes jelenlegi vezető karmestere jegyez, Keselyák Gergely, egyet-egyet a korábbi nagyon-nagyon fontos művésztársaink, korábbi vezető karmestereink, Bogányi Tibor és Varga Gilbert, és azt is mindig fontosnak tartom, és így is volt az elmúlt 20 évben, hogy mutassunk be, vigyünk a főváros zene életébe olyan Európában már ismert és jelentős reputációval rendelkező művészt, akinek a pálya eddig még elkerülte a hazai zenei szcénát. És így lesz ez a sorozat utolsó hangversenyén, ahol egy 30-as évei elején járó észt származású karmester dirigálja majd a Pannonfi harmonikusokat, mert aki az elmúlt években az összes jelentős európai karmesterversenyt megnyert, és fantasztikus együtteseket dirigált, egyáltalán a karmesterek világában megfigyelhettük, hogy 21 pár éves fiatal emberek robbannak be, és óriási karriereket építenek, és a legpatinásabb zenekaroknak lesznek a vezetői. Ő is közéjük tartozik, Herold Christopher Ávikról van szó. Így állnak össze a karmesterek, és természetesen a személyiségükből fakadóan látjuk a koncertek zenei anyagát. Vezető karmesterünknél Keselyek Gergely nevét, ha kimondom, akkor valamennyi zenebarátnak elsőként az opera fog eszébe jutni, hiszen Gergely az ország egyik legjelentősebb, legmeghatározóbb opera karmestere, és az egész pályája az operához tűnik tulajdonképpen egy ilyen kis unikális kitekintés, hogy egy hangversenyzenekarnak és vezető karmestereként funkcionál. Így aztán a két hangversenyének az egyikén az opera jelleg van a fókuszban, Wagner Walkür operájának az első felvonását játszuk, és ami ezt körbeveszi, azok is az opera irodalomhoz köthető anyagok, egy Webern bűvös vadásznyitány és egy klarinétversenyemnek a hangvétele szintén teátrális, ha szabad így fogalmazni. A másik főszál, amely Gergely gondolkodását jellemzi, vagy erről programot is hirdetett, szívesen beszél erről a szép 20. századról, ebben olyan zenei anyagokat keres elő és mutat föl, amelyek nem feltétlenül lettek a mainstream zene hangverseny repertoár részei, ugyanakkor gyönyörűségesek és nagyon, nagyon magára ragadó muzsikák. Így lesz ez az első nyitó koncertén, ahol 2 nagy veretes klasszikus mű között értem alatt a Rachmaninov szimfóniát és Glinkának a csodálatos nyitányt, közt egy orosz zeneszerzőnek, Rybnikovnak a cselló versenye hangzik majd el, amit valószínűleg még kevesen ismernek, egy egészen bizonyos, hogy mindenkit meg fog érinteni ez a zene, mert egy csodálatos, katartikus mélységű muzsikáról van szó, és az a világhírű cselló művész játssza, aki az űrbemutatót is jegyezte, Alexander Rybnikov a zeneszerző, és Alexander a szólista. És aztán így lesz a további karmestereknél is, a művek felsorolása nélkül, mert valóban arra talán nincs idő, de jellegében hadd említsem, hogy Varga Gilberttől mindig azt kérjük, hogy francia zenével foglalkozzunk. Hagyományosan elmondható, hogy a magyar zenekultúra nagyon német orientációjú. Ennek megvannak a kultúrtörténeti okai, ugyanakkor természetesen az elmúlt évtizedekben minden együttes terekedett arra, hogy akár egy francia súlypontot is kialakítson a művészeti életében, és úgy tetszik, anyanyelvi szinten beszélje azt a gesztusnyelvet is. Hát ennél jobb mentor erre, mint Gilbert nehezen található, akinek az egész életpályája kötődik a francia országhoz is, és a francia zenészdalomhoz is. Ravel, Dafnitz és Chloé lesz a súlypontja az ő hangversenyének, de mi jót hallgathatunk Francének egy rövid darabja, ami rendkívül nehéz és virtuóz, óriási kihívást jelent majd a muzsikusoknak. Saint-Saëns hegedű verseny, tehát egy nagyon francia súlypontú estén találkozhat. Bogányi Tibor vezényelte koncertnek is lesz egy igazi, unikális sajátossága, az pedig a szólistához kötődik, a világhírű horvát származású Dejan Lázsics zongoraművészhez, aki zeneszerző is, és néhány évvel ezelőtt Brahmsnak a megkerülhetetlen csodálatos hegedű versenyét átültette zongorára. Bevallom őszintén, nagyon jó barátságban vagyok a szólistával, és az első alkalommal, amikor erről említést tett, akkor szkeptikus voltam, hogy hát az a tényleg remekbe szabott műnek vajon mi értelme van, hogy egy másik hangszeren ezt parafraziáljuk és megszólaltatjuk. De hát a mű elindult a világhódító útjára, már mint az zongora átirat, sok helyen megszólalt már, óriási sikerre, mert hogy tökéletesen sikerült, és egy önállóan érvényes műként szólal meg, és nem azt érezzük, hogy valaminek egy ilyen újra gondolása. Ez egy nagyon szép és izgalmas feladat lesz ezt megszólaltatni. 2027 márciusában lesz majd ez a hangverseny, egy Mendelssohn szimfónia társaságában szólal meg, tehát ez az átirat. És aztán így a sorozat majd zárul áprilisban az említett észt karmesterrel, Mahler 9. szimfóniájával, hát ami egy igazán a zenérodalomban, illetve Mahler munkásságon egy ilyen zárókő jellegű zenei anyag, egy összegző, ez egész életpályáját, szakmai látásmódját összegző zeneméről van szó.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a hangjelek rovatunkban, a vendégem Horváth Zsolt, a Pannonfilharmonikusok igazgatója.

0: Folytatódik a hangjelek rovatunk. Mozaik címmel hirdette meg 2026-27-es évadát a Pannonfilharmonikusok. A MÜPA-ban futó hangversenyekre a következő évadban is várja az érdeklődőket. Folytassuk Horváth Zsolttal, a Pannonfilharmonikusok igazgatójával. A Pannon bérletnek a részleteit is megtalálják a pfz.hu oldalon, de ha esetleg mindezt személyesen szeretnék megtenni, akkor pedig ugye hosszú évek hagyományát követve május 8-án a MÜPA üvegtermében várja a közönséget a társulat menedzsmentje. Ilyenkor ezt mennyire szokták várni, illetve a közönség mennyire szokott élni ezzel a lehetőségével?
1: Imádjuk ezt, ezt az alkalmat. Sok százan érkeznek. A sorozatot a márciusi koncert hirdettük meg, és indítottuk el, és hát ha jól emlékszem a számra, akkor 347 bérletessel találkoztunk, és hát ez egyrészt primér módon jelenti azt, hogy a következő évadban is bizonyára telt ház előtt játszik majd a Pannonfilharmonikusok, mindahogy ezt megszokhattuk, de hát az igazi öröme ennek az, hogy valóban személyesen 347 emberrel foghattam kezet, hallhattam a gondolataikat arról, hogy ez az évad miért vonzó számukra, mik az élményeik a Pannonfilharmonikus. Egy szó mint száz, egy valós közösségről beszélünk, és nem csak közönségről. Ez nagy öröm és nagy büszkeség számunkra, nem csak a koncertteremben érezzük a szeretetüket, meg a zenei anyag után a tapsukban a visszajelzésüket, hanem kifejezetten igényük van arra, hogy megszólítsanak bennünket. Nagyon sok muzsikus társam odajön, még a koncert előtt, mert ők is szeretnének ebben megmerítkezni, megfürdőzni, és nem csak a menedzsment tagok sok-sok infopultnál segítik az értékesítést, hanem ott vannak a muzsikus társaim, karmester urak mindig előre jönnek, és akkor egy ilyen kis rövid találkozóra sor kerül. Egészen biztos így lesz május 8-án, és én bátorítok is mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. Aki a PFZ-hez csatlakozik, ott nem idézelbe teszem, nem csak egy jó koncertet fog hallani, vagy egy katartikus koncertet fog hallani, aki hozzánk kötődik, de egy közösséghez kötődik, és azt tapasztalom, sőt, a hosszú pályám során is ezt egyre inkább így látom, hogy erre újra hatalmas igény van. Szeretik az emberek, keresik az emberek a személyes találkozásokat, a személyes kapcsolódásokat. Így lesz ez biztosan május 8-án is.
0: A beszélgetés elején már az új generáció szóba került, viszont itt a Pannon bérletnél is megállja a helyét ez a kifejezés. De miért?
1: Néhány évvel ezelőtt, talán a Covidot követő évadnál kerestem annak a lehetőségét, hogyan tudjuk a hangversenytermekbe visszahívni a nagy közönséget, és akkor családokon tűnődtem, és egyáltalán egy gondolt a másik után is jutottam arra, hogy tegyük ingyenessé a 18 év alattiak számára a kapcsolódást a Pannonfilharmonikusokhoz. És bevallom őszintén, hogy sem a motivációmmal, sem a egész gondolat körömben nem volt az anyagi vonatkozásának jelentősége, nem az volt a kiinduló pont. Mégis utólag azt kell gondolnom, és ha ez így van, akkor éppenséggel két évtizeddel ezelőtt is dönthettünk volna így. No, szóval azt tapasztaltuk, hogy azonnal a felnőttek 2-3 kamasz gyerekkel érkeznek a hangversenyre. És egész egyszerűen másképp néz ki a néző, hogy azonnal a felnőttek 2-3 kamasz gyerekkel érkeznek.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, amelyen csaknem 80 ezren vettek részt. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az Eduline információi szerint a középszintű írásbelin többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú, ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbon Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkási járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészok levelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak.
3: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkási járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagykörútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Krúdi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkási járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Számtalan program van a fővárosban és azon kívül is. Ezekből is igyekszünk ajánlani Önöknek. Hamarosan az Impresszió rovat vendége lesz Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója. Krími az operában, erről lesz majd szó a folytatásban. Kiderül nem sokára, hogy pontosan miről is van szó. Aztán velünk lesz 5 és 6 óra között Király Béla, biogazdálkodó író, akinek friss kötete új megvilágításba helyezi az otthoni háztáji növénytermesztést és a táplálkozást is. A kulcsszavak között természetesen ott van a tudatosság és a fenntarthatóság, illetve nagyon fontos a vegyszermentesség. Most pedig Ellen Menken szerzeménye következik, a Szépség és szörnyetek főcímét hallgatjuk meg itt az Intermezzóban.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Új Mozart zenére épülő krimi vígjátékkal tért vissza a Filharmónia Magyarország nagy sikerű családi produkciója, az Opera Cinema. Ugye, ha jól tudom, akkor voltaképpen ez egy krimi, amely az Operaházban kerül műsorra.
2: Igen, tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy egy krimi vígjáték, vagy egy nem szokványos program elem, vagy program, hiszen egy olyan különleges dologról beszélünk, ami egyrészt azt gondolom, hogy kicsit úttörő és újszerű, másrészt pedig mégiscsak egy olyan projekt, aminek már volt előzménye. Az idei programot úgy hívjuk, hogy Kotta Zűr, és az Opera Cinema tavalyi előadásának, vagy két évvel ezelőtti előadásának tulajdonképpen folytatása, bár történetileg nincs hozzá semmilyen köze, ez egy teljesen önálló történet, de abban az attitűdben, ahogy hozzáálltunk ennek a projektnek az összeállításához, mégiscsak annak a folytatása, és akik azt akkor nagyon szerették, azok most sem fognak csalódni, hiszen abban teljesen újszerű, hogy aki ilyenkor bejönne az operába, az nem csak egy koncertet lát vagy hallgat, hanem egyszerre ül egy színházban, egyszerre egy moziban, és még egy táncprodukció is része ennek a projektnek, és ez egy nagyon izgalmas, különleges, és a különböző művészeti ágaknak a keveredése, ez egy nagyon érdekes projekt javatja ezt az előadást.
1: És éppen ezért több rendezője is van, ugye?
2: Igen.
1: A különböző művészeti ágak miatt?
2: Így van. Tehát, hogy ennek van egy filmes része, amit Galán Géza, a Filharmónia Magyarország kommunikációs csoportvezetője, aki egyébként filmes szakember, ő rendezett, és van ennek egy színpadi része, ahol a színházi jeleneteket Klem Viktor rendezte, akit a Vezettek vagy a Viszkis is, mint korábbi film előzmények az ő nevéhez kötődnek. Szőlősi Krisztina koreográfiában láthatják a táncosokat, akik elmennek erre az előadásra, és ugye itt ennek a programnak Maruszki Balázs a dramaturgia, aki a Semmelweis című filmnek is a dramaturgia volt, és azért is nagyon izgalmas ez, hiszen mi erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy itt ez egy családi előadás, ahol gyerekek jönnek szülőkkel, nagyszülőkkel, és az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ez egy élmény legyen. De azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy gyerek is és felnőtt is megtalálja ebben a saját maga humorát, viccét, jó érzését, és elfeledkezhessen arról, hogy éppen honnan jött és hova tart, és egy picikét kiszakadhasson a mindennapokból, és egy különleges élmény érhesse. És az, ahogyan itt, amíg hogyan finoman szőve vannak a mondatok, és olyan kedves és finom utalások vannak benne, amik azt gondolom, hogy a felnőtteknek is értelmezhetők, és hoznak újszerű élményeket, érzéseket, kapcsolódási lehetőségeket, és a gyerekeknek meg nyilván mások azok a megfogható pillanatok, amikhez kötődni tudnak.
1: Ez tehát egy összművészeti alkotás. Igen. Lehet tudni valamit a történetről?
2: Hát az egész egy Mozart Kotta körül forgó macska egér harc és játék, hiszen ez a krimi vígjátéknak az értelme. Ebben a programban két nagyon ismert színész, Mucsi Zoltán és Scherer Péter látható a filmvásznom, akik két szintén nagyon tehetséges fiatal színésszel, Pigler Emiliával és Raúl Ionescuval együtt játszanak. Ők egyébként a színpadon is és a filmben is szereplők. Ő az a két fiatal, aki egymással harcol Hámori Máté asszisztensi pozíciójáért, és Hámori Máté karmester, aki a Danubia zenekarnak a karmestere egyébként, az nem csak valójában és ott élőben vezényli a Danubia zenekart a színpadon, hanem a szerepe szerint is egy karmestert játszik, aki egy világhírű karmester, és hazatérve a világban egy nagyon nagy kincsre, egy ismeretlen Mozart Kottára bukkam, és ezt szeretné itt bemutatni, és ennek a kottának a megszerzése a tét ebben a vígjátékban, és hiszen pénze akarják tenni, majd kiderül, hogy mindennél fontosabb a szeretet és az egymásra utaltság és az egymásnak a segítése, és ebben nagyon szép Mozart dallamok segítik a történetet.
1: Már csak ebből, ahogy elmondta, lehet érzékelni a krimi vonalat, és a vígjátékit is.
2: Igen. Azt gondolom, hogy tényleg én most már kétszer láttam, hiszen a harmadik előadás lesz május végén az operában, éppen gyereknap körül, úgyhogy még pár jegy kapható már nem túl sok, de azt gondolom, hogy még talán az időben érkezők be tudnak jutni erre az utolsó idei előadásunkra. És azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó volt látni, hogy ez egy nagyon izgalmas történet, egy nagyon jó játék, nagyon szép dallamok vannak közben, és interaktív. Tehát a gyerekek ott a Philharmonia applikáción keresztül, amit előzetesen le kell tölteni, szavazhatnak, hogy merre folyjon a történet egy-egy adott pontján a koncertnek. Úgyhogy én tényleg láttam nagyon aktív gyerekeket, láttam nagyon különleges arcokat, akik teljesen felhevülve részt akarnak szinte venni a játékban, és egyébként nagyon szép üzeneteket kapunk, és nagyon buzdító SMS-eket arra, hogy nagyon tetszett az előadás, szeretnék, ha több ilyen lenne, mikor lesz legközelebb. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó programra jön el, aki ellátogat erre az előadásra.
1: Sok sikert kívánok, varázslatos előadást május 30-án az Operaházban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Nagy Judit, a Philharmonia Magyarország kommunikációs és programigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Folytatódik a Haydneum Régi Zenei Központ fortepiano sorozata. Somlai Petra és az Ensemble Varia Biele estje Schubert műveit állítja középpontba. A Hágai Királyi Zeneakadémia professzoraként is elismert Somlai Petra a Haydneum koncertjeinek rendszeres közreműködője. A repertoár a baroktól a kora romantikáig terjed. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja elő, melyet a zeneszerző nem sokkal a halála előtt komponált. A Pisztráng ötösként közismert A-dur zongora ötös jóval korábbi

kompozíció, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. A közönséget pénteken a Zeneakadémia Solti termébe várják. Vasárnap ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Az Európa Napi Fesztiválon családi programok, futóversenyek és koncertek szórakoztatják a látogatókat a Szabadság téren. Az események már reggel elkezdődnek. Az Európai Napi Futás félmaratoni távon kerül megrendezésre. A rajtot követően a gyerekprogramoké lesz a pódium színpad, ahol a Buborék Együttes koncertje után a Majorka Színház lép fel. Őket követi délután Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, majd a Veronaki zenekar koncertje. Délután a Budai Pop Duó és a Felefánd zenél, majd este a Hiperkarma játszik a nagy színpadon. A rendezvény egész ideje alatt izgalmas játékokkal várják az érdeklődőket az uniós intézmények, illetve civil és szakmai szervezetek sátrai, többek között az Európa.pont képviselői is. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek, az odaadó érdeklődésért és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül majd sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszakának és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. A hétvégén rendezik meg a Csakamentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészségtudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami gluténcukor, laktózmentes és vegán élelmiszer, vagy éppen alapanyag. Minden mellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Héris utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A 7. kerületben a Veselényi utcában a Rumbaksebestyén utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert beszakadt az útpálya. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes koranyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadások határideje 6 naptári nap. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a Párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Itt a tavasz, lassan a nyár, egyre több időt töltünk a szabadban, akár a kertben is. Ennek mentén beszélgetünk hamarosan Király Bélával, aki biogazdálkodó és író. Nemrégiben jelent meg egy könyve a Kékzónás kert címmel. Alcíme a következő: Hobbi kertészek kézikönyve az egészséges hosszú élethez. Most pedig Hans Zimmer szerzeménye következik a Lánglovagok című filmből.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Edvard Grieg, Peer Gynt első szvit, Óze anyó halála. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar Szabó László vezényletével.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Király Bélát, aki biogazdálkodó és író. Szervusz, Béla!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Örülök, hogy eljöttél. Hát korábban más minőségedben beszélgettünk hosszú éveken keresztül, hát gyakorlatilag naponta.
1: Így van. 2010-es években gazdasági híreket mondtunk minden délután a te műsorvezetésed alatt a Jazzy Rádióban, úgyhogy volt egy újságírói múltam nekem.
0: És aztán valahogy ez véget ért.
1: Igazából ez párhuzamosan futott egy ideig. Úgy nézett ki, hogy médiában dolgozva, de szerintem bárhol dolgozik az ember, éri stressz, és én kerestem valami hobbit, és inkább rám talált, mint hogy én találtam meg a kertészkedést, és nekem ez nagyon bejött, nagyon jó volt mentálisan, egészségügyileg, ki tudtam engedni a napi gőzt, és aztán ez így egyre, hogy mondjam, mélyebbre ástam magam, egyre több zöldséget termesztettem. Igazából úgy indult az egész, hogy barátaim, amit otthon termesztettünk, hogy találkoztunk, hogy jöttek hozzánk vendégségbe, akkor mondták, hogy ez milyen finom. Mi lenne, hogyha nekik is termesztenék egy pár szem paradicsomot, ezt-azt. És aztán ez így lépésről lépésre egyre nagyobb mértékben nőtt a kertecském, és vége az lett, hogy egy úgynevezett közösség által támogatott gazdálkodási formát, vagy ismertebb nevén kosárközösség, dobozközösség művelünk. Ennek az a lényege, hogy a tagjaink egész évre elköteleződnek, és minden héten kapnak egy egységcsomagot a szezonális zöldségekből összeállítva.
0: De most, Béla, térjünk vissza kicsit a kezdetekhez. Szóval a gazdasági újságírás világa, az azért egy kicsit távol áll a növénytermesztéstől.
1: Abszolút távol áll, tehát nyilván mondhatnék azt sem, de tényleg van nagyon távol áll, de én azt gondolom, hogy van, aki sportol, van, aki nem tudom, zenét hallgat, valahogy próbálja levezetni a feszültséget. Engem a kertészkedés talált meg, és egyébként a most megjelent könyvemben számos helyen említem, hogy milyen akár mentális, akár fizikai pozitívumai vannak annak, hogyha az ember kertészkedik.
0: Azt mondtad, hogy a kertészkedés talált meg téged, nem te ezt a területet. Ez hogy érted?
1: Hát, hogy én is sportolgattam, mindenféle dolgot kipróbáltam, ami úgymond segít, és aztán így tök véletlenül a párom vett a piacon pár paradicsom palántát, vagy valami palántát, és akkor mondta, hogy ültessük el. És akkor én így elkezdtem őket gondozgatni. Következő évben már nem egy magas ágyásom volt, hogy egy négyzetméter, hanem csináltam négyet, és akkor ez így lépésről lépésre egyre inkább magával ragadott. Nagyon sokat olvastam, rengeteg videót néztem, találtam olyan biogazdákat, akik úgymond mentoráltak, segítettek, hogyha elakadtam, vagy kérdésem volt. Úgyhogy nekem nincs agrár végzettségem, de nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, nagyon sokat utána olvastam, tanultam. Úgyhogy volt már, akit így úgymond félrevezettem, mert néhány dologról tudok olyan szakszerűen beszélni, mint hogyha én ezt tanultam volna mondjuk egyetemen.
0: Hát figyelj, most olyan szívesen megmutatnálak téged a hallgatóinknak, mert hogy egy zöld sapka van rajtad, ugye, de az még hagyján, mert hogy egy fekete póló is, amin zöldségek vannak, répa, retek, magyarul nem tudom, csak magyarul az nincs, de hagymát például látok, káposztát is, most ahogy egy rád nézek, hát igazán színes vagy, itt ül velem szemben egy kis kert.
1: Ez így van, de egyébként a zöldséget megtermeljük, leszedjük, nagyon fontos, hogy a tányérunk is színes legyen. Sajnos nagyon rosszul étkezünk, nagyon sokszor hát túl sok húst teszünk, a köret az, mint ilyen rizs vagy krumpli, és ezt jó lenne, hogyha egy kicsit változatosabban étkeznének az emberek. Nem csak vizuálisan jó, hogyha színes a tányérunk, hanem egészségügyi szempontból is nagyon jó.
0: Szóval akkor a te tányérod olyan, mint amit a pólódon látok.
1: Egy kicsit igen, de egyébként meg kell mondjam, hogy ugyanúgy, ahogy a kertészkedés, az étkezés is, én azt gondolom, hogy ez lépésről lépésre tudod megváltoztatni. Nekem is volt főleg zöldségek, tehát hogy vannak ilyen klasszikus zöldségek, mint a kelkáposzta, mint a, nem tudom, finom főzelék, tehát amit menzás korában eszik az ember, egy életre megutálja, miközben ezek a zöldségek, ezek nagyon finomak is tudnak lenni, hogyha az ember nem szétfőzi, hanem frissen, finoman megfőzi.
0: És most milyen az életed? Tehát most, ha így visszatekintesz arra, ami volt a gazdasági újságírás időszakában, és ami most van, akkor?
1: Hát fizikailag a kertészkedés az nyilván sokkal megterhelőbb, mint egy szobába ülni egy gép előtt, és csak a billentyűzetet nyomkodni. Mentálisan viszont én azt gondolom, hogy sokkal jobb a mentális állapotom, kevésbé vagyok stresszes, mint akkor, amikor újságíró voltam.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Király Béla, biogazdálkodó, író. Béla, itt van előttem friss könyved, ugye ezért is vagy író, melynek címe a Kékzónás kert, és van egy alcíme is, Hobbi kertészek kézikönyve az egészséges hosszú élethez. A Kékzónás kert címet miért kapta ez a könyv?
1: Igazából ez alapvetően egy picit több, mint egy hagyományos kertészeti könyv. Próbálunk benne életmód tanácsokat is adni, illetve kicsit ki van hegyezve, hogy nem általában mindenféle zöldségekről, hanem az ilyen superfoodoknak nevezett zöldségeket próbáltuk inkább előtérbe helyezni, és ezek termesztéséről, illetve pozitív élettani hatásairól van benne szó.
0: Most a kertészeti könyvhöz ugye kell egy kert, tehát hogyha a gyakorlatban szeretnénk alkalmazni azt, amit ott olvasunk. Budapesten ez egy kicsit nehézkes.
1: Hát azt mondanám, hogy azért aki kertvárosban lakik, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy csak szépre nyílt gyeped legyen, meg tuják, vagy babér megy el körbe a kertet, hanem nyugodtan lehet egy-két magas ágyásunk, mert igazából akár néhány négyzetméteren is el lehet kezdeni kertészkedni, de hogyha valaki belvárosban lakik, a belvárosi részeken is van nagyon sok közösségi kert, ahol lehet csatlakozni, ott kap az ember egy kis parcellát, és azon is el lehet kezdeni, de akár még néhány Dézsában egy bérház folyosóján is fűszernövényeket, kis leveles zöldet, egy-kettő paradicsomot, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy csak és kizárólag akkor tudsz kertészkedni, hogyha van egy nagy gazdaságod, hektárnyi területed, hanem tényleg egy zsebkendőnyi parcellán is el lehet kezdeni.
0: És hogyan?
1: Igazából én azt gondolom, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy kis belső indítatás. Én egy kezdő kertésznek azt gondolom, hogy egyszerűbb növényeket válasszunk, például salátaféléket, spenót, ilyesmi, amiket tényleg elszúrja az ember a magot. Lehet, hogy ki kell egy kicsit egyelni, hogyha nagyon sűrűn vannak, de azok viszonylag könnyen kikelnek a március időszakban. Hogyha valaki most kezd el kertészkedni, most van az úgynevezett palánta szezon, most lehet nyári növényeket gyakorlatilag majdnem készen vásárolni, nyilván utána még gondozni kell a paradicsompalántát, paprikapalántát, cukkinit, padlizsánt, stb. Ezek a melegkedvelő növényeknek most jön a szezonja, tehát még nincs elkésre senki, hogyha szeretne egy kicsit belekóstolni ebbe a dologba.
0: Tehát akkor olyasmit érdemes választani kezdésként, ami nem jár nagy kudarc élménnyel.
1: Így van, az mindenképp én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít, hogyha nem az van, hogy gondozod, és aztán semmi eredménye. Bár azt vallom, hogy aki kicsit friss levegőn van, kicsit mozog a kertészkedés közben, az már önmagában tesz valamit az egészségért. Tehát, ahogy elhangzott az elején, hogy én is évekig egy irodába ültem, egy gép előtt görnyedtem, és azt gondolom, hogy kimozdulunk, kicsit ilyen digitális detoxot tartunk, azzal már tudunk magunknak segíteni.
0: Uh-huh. Hát a könyved abszolút segítséget nyújt a kezdőknek az első lépéshez, hiszen itt mindjárt a második fejezetben talajpusztulás és talajépítés a kertben címmel írsz.
1: Így van, alapvetően az úgymond konvencionális gazdálkodás, tárgyat használnak, mindenféle növényvédőszereket. Én egy vegyszermentes biogazdálkodást viszek. Itt az a lényeg, hogy egészséges talajba ültessük a növényeket, és akkor a növényeink is egészségesek legyenek. Tehát a hagyományos kertészek, ők a növényeket próbálják táplálni, mi biogazdák a talajt próbáljuk táplálni, és a talaj pedig táplálja utána a növényeinket.
0: És milyen a jó talaj?
1: Hát mindenképpen sok szerves anyagot kell fölhalmozni, tehát főleg az első évben, hogyha hozzájutunk, akkor komposzthoz, mindenképpen sok komposzt legyen a talajba, komposztált trágya, de hogyha növényi komposzt van, tehát lebomlott levelek, fű, nyesedéknek a lebomlott végterméke, az is nagyon jó. Tehát mindenképpen egy élő, egy szerves anyaggal teli talajt kell építenünk, és akkor ezt utána évről évre akár csak a lehullott leveleket, hogyha összegerebjézzük, kicsit bekomposztáljuk, vagy ősszel rátesszük az ágyásunkra, és ott hagyjuk lebomlani, ezekkel már tudjuk táplálni a talajt, akkor megindul a talajélet, lesz benne egy csomó olyan élőlény, amit látunk, mondjuk egy giliszta, meg mikro élőlények, amelyeket nem láttunk, de segítenek a talajéletben, gombák, stb. És ezek utána egy olyan egységes, meg egy élő szövetet, egy külön kis mikroorganizmus jön létre a talajunkba, ami nagyon sokat segít ahhoz, hogy az, ami benne él, benne terem, az is egészséges legyen.
0: Tehát egészséges talajból egészséges növény.
1: Így van, igen, igen.
0: Na, jövünk vissza. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.
2: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Héris utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A 7. kerületben a Veselényi utcában a Rumbaksebestyén utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert beszakadt az útpálya. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: kapnánk, később pedig mostanában fognak bejönni a káposztafélék, ezekben rettenetesen sok vitamin van, mindenkinek csak ajánlani tudom, illetve nyáron, amiről már beszéltünk, paradicsom, paprika, és aztán ősszel még mindig lehet friss leveleseket fogyasztani.
1: Mi a különbség a között, ha az ember maga termeli a zöldséget, illetve a boltban vásárolt zöldség között?
0: Az egyik, ha már volt az esztétikáról szó, hogy a boltban gyakorlatilag gyönyörű, szép zöldséget lehet kapni, viszont ezeknek a beltartalmi értéke sajnos sokszor hagy maga után kívánnivalót. Lehet, hogy otthon a kertben nem fognak megszólalni, nem lesz, nem tudom, 30 centi hosszú az a paprikánk, és nem tudom milyen, vagy a paradicsom nem lesz ilyen gyönyörű, szép, szabályos kerek, viszont hogyha vegyszermentesen termeljük ezeket, akkor sokkal több vitamin, ásványi anyag lesz bennük, úgyhogy arról nem beszélve, hogy amit a boltban megveszünk, azért csak egy logisztikai útvonalon keresztül megy, áll egy hűtőházba egy-két napig, nem annyira friss, a saját kertünkből pedig gyakorlatilag kimehetünk és helyben elfogyaszthatjuk, amit megtermelünk.
1: A könyvedben lapozgatva, hát most éppen találtam egy ilyen fejezetet, hogy kártevők, ugye erről is, hát épp ezt találtam,
0: gyomszabályozás. Tehát, hogy igazából a kertben nagyon sok kihívás van, akár a bogara a kártevők, akár pedig nyilván, ha nem gondolszuk, akkor a gyomok föl tudják, vagy el tudják nyomni a haszonnövényeinket, tehát ez igen, egy dolgos dolog, időnként foglalkozni kell, nem kell azért olyan rettenetesen sok időt eltölteni ahhoz, hogy legyen valami termésünk, de foglalkozni kell vele.
1: Figyelj, a könyved alapján valaki neki tud indulni egy kertépítésnek?
0: Én azt gondolom, hogy abszolút ez alapvetően kezdő kertészeknek szól, érdemes kipróbálni, vannak olyan, tehát gyakorlatilag minden olyan növényről, amit én fogyasztásra ajánlottnak gondolok, arról van egy leírás, hogy mikor kell elvetni, mikor kell palántázni, hogyan kell esetleg egyéb módon gondozni, mire figyeljünk, milyen kártevői vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez egy kiinduló pont lehet, de azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezért a kertészkedés az egy gyakorlatorientált dolog. Tehát, hogyha elolvassa valaki a könyvet, én azt gondolom, hogy ez egy jó induló dolog, egy ugródeszka, de hogyha végigcsinálod, szembesülsz időnként azzal, hogy fú, most ez van, az van a kertben, szárazság van, nem tudom, valami kártevő van, akkor nyilván ahhoz alkalmazkodni kell.
1: Igen, meg ez egy kicsit olyan lehet, nem? Hogy az ember sok mindenre a gyakorlatban jön rá. Tehát például, hogy mit szeret az ő földje?
0: Így
1: mit
0: van, bír tehát el? Így van. Van egy csomó olyan dolog, amit lehet, hogy a nagykönyvben az van, hogy most ennyit kell locsolni, vagy ilyen sűrűségre érdemes tenni a növényeket, de aztán kiderül, hogy nem. De nekem is vannak olyan zöldségek, amik ilyen nekifutok egy-két évente, és aztán mindig rájövök, hogy az én kertemben lévő talaj, vagy a mikroklíma nem annyira kedvező, nem tudom olyan szépre megcsinálni, ami ennyire szeretném, akkor néhány évre félreteszem, akkor utána újra erőt veszek magamon, és vannak ilyen zöldségek, de azt gondolom, hogy azért az alapzöldségek, amikről itt beszéltünk, paprika, paradicsom, vagy leveles zöldségek, azok azért nem jelentenek olyan nagy kihívást, tehát egy kezdőkertész is szerintem meg tudja termeszteni.
1: Hát meg az is fontos, hogy az embernek ne szegjék kedvét a kudarcok.
0: Így van, de hát ez az élet minden területén.
1: Hát ez így van, úgyhogy ezt akár általánosságként is mondhatjuk. Nagyon köszönöm, Béla, jövünk vissza. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.

0: Az Intermezzo vendége Király Béla, biogazdálkodó, író, aki friss könyvével érkezett, melynek címe A kékzónás kert, alcíme Hobbikertészek kézikönyve az egészséges hosszú élethez. Béla, a könyved egy fejezetet szán a vegyszermentes ökológiai kertészkedésnek. Ugye ez talán az egyik lényegi eleme ennek a
1: kötetnek. Így van, én azt gondolom, hogyha otthon valaki kertészkedik, akkor szerintem vegye a fáradtságot, vagy próbáljon meg vegyszermentesen gazdálkodni. Nyilván ez vegyszermentesség meg a biogazdálkodás is egy kicsit csalóka, mert a biogazdálkodásban is lehet használni bizonyos szereket, de ezek nem szintetikus szerek, hanem például csalánlé, például gombák ellen használnak a biogazdák, például tejet, tejjel spriccelik a növényeket. Tehát van, vagy vannak ilyen klasszikus réz alapú szerek, gombafertőzések ellen. Tehát vannak olyan dolgok, amiket használnak a biogazdaságokban is, de alapvetően ezek tényleg sokkal lágyabbak, sokkal szoftosabbak, mint azok a szerek, amiket a konvencionális gazdaságokban használnak. És igazából nagyon sok kutatás van arra vonatkozólag, hogy ugyan amikor veszünk egy élelmiszert, és azt bevizsgálják, akkor vannak mindenféle határértékek, hogy azokat ne lépjék túl, illetve ezek a vegyszerek, amiket használnak a gazdaságokban. Ugyanakkor az úgynevezett koktélhatás, tehát amikor egy szerből van egy megengedett mennyiség, van egy másik szer, abból is van egy megengedett mennyiség, egy harmadik szer, abból is, de amikor ezt a három szert mondjuk egyszerre vagy rövid időn belül használja egy hagyományos gazdálkodó, hogy ezeknek milyen összetett hatása van, erre viszonylag kevés a vizsgálat, illetve amik annak vizsgálatok, azok inkább ijesztőek, úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljunk meg otthon. Lehet, hogy nem lesz olyan szép, lehet, hogy egy kicsit kisebb lesz, mint amit a boltba tudunk venni, viszont sokkal egészségesebb lesz az a termés, és ahogy már mondtam, nagyon nem mindegy, hogy milyen annak az a beltartalmi értéke. Nagyon sok kutatás van arra vonatkozólag, hogy ugyan a műtrágya használat, a vegyszer használat növelte a termés mennyiséget, de gyakorlatilag ezzel párhuzamosan nagyon sokszor a növényekben vagy zöldségekben lévő vitamin meg ásványanyag mennyiség az így csökkent. Tehát, hogy hiába esszük meg ugyanazt a mennyiséget, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, sokkal kevesebb az élettanilag fontos anyagot tudunk bevinni a szervezetünkbe.
0: Ugye, amikre most az előbb példát hoztál, azok a természetes védelem körébe tartoznak.
1: Így van, igen. Aha,
0: és ennek utána lehet nézni. De összességében mit ad neked a kertészkedés? Tehát mi az, amivel találkoztál a növények ápolása közben, hiszen ugye ér a napfény, az ennek sok összetevője van.
1: Alapvetően én két fő csapás irányt emelnék ki. Az egyik az, hogy megváltozott az étkezésem, tehát jobban odafigyelek egyrészt arra, hogy mit eszek, másrészt több zöldséget és kevesebb húst eszek. Ennek köszönhetően, amikor még én is így újságot írtam és ültem egy székbe, volt rajtam egy pár kiló plusz. Én azt gondolom, hogy most úgy elég jó versenysúlyom van, tehát nem az a sörpocakos újságíró vagyok már, aki voltam régen. Tehát, hogy az étkezésünkre talán én azt gondolom, főleg, hogyha magunk termeljük, akkor azért az egy büszkeséget, egy jó érzést, és akkor ezt megesszük, egészségesebben fogunk remélhetőleg táplálkozni. A másik oldalon pedig testmozgásból is, illetve friss levegőn vagyunk, kevesebbet nézzük a képernyőt. Ezek mind olyan dolgok szerintem, amikről egészen komoly tudományos kutatás van, hogy ezek mind pozitívok. De mondhatnám azt, hogy például a színterápia kimutatta azt, hogy a zöld szín az egy nagyon pozitív élettanilag. Nem véletlen egyébként, hogy az egészségügyben a fehér a higiéniának a színe, de egy csomó minden, hogyha egy kórházba vagy rendelőintézetben vagyunk, akkor zöld, mert az egy megnyugtató szín. Úgyhogy amikor a természetes zöldet látjuk a növényeken, az megint csak az idegrendszerünkre, a lelkivilágunkra pozitívan tudhatni.
0: Hát akkor most nézem a sapkádat, bár épp most jutott eszembe, hogy rajtam
1: zöld vagy, úgyhogy mindenki lehetem, így nyugodtak lehetünk.
0: Összeöltöztünk, de közben a kertészkedésnek van egy kettős hatása is, hiszen ugye egyrészt megmozgat, másrészt lelassít.
1: Így van. Én azt is gondolom, meg erről megint csak tudományos vizsgálatok vannak, hogy néhány száz évvel ezelőtt egy átlag embert egész életében ért annyi inger, mint ma egy embert egy nap alatt. Sőt, van, aki iszonyatosan pörög. Tehát, hogy nem akarok itt valami nem tudom minek tűnni, tehát nyilván én is évekig a telefonommal keltem, azzal feküdtem, folyamatosan pörgettem a mindenféle hírek feedet. Tehát, és ez, azt gondolom, hogy egy rossz lefele mutató spirálba rántja bele az embert, és nagyon nehéz sokszor ebből az örvényből kilépni, mert megnézzük, hogy mi történt, de igazából úgy sincs egy csomó mindenre hatása, csak fődegesítjük magunkat, rossz érzéssel kelünk, rossz érzéssel fekszünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy picit nem is az, hogy félredobjuk a telefonunkat, de kontrolláljuk az információ meg telefonhasználatot. Például mondjuk étkezés közben letesszük a telefonunkat, és arra a negyed órára arra figyelünk, hogy mit teszünk, hogy rágjuk meg a falatot, stb. Én azt gondolom, hogy tényleg még kertészkedés nélkül is egy csomó olyan apró dolgot tehetünk a saját egészségünk érdekében, amitől jobb lesz nekünk.
0: Ez voltak éppen egy életmódváltás.
1: Valamilyen szinten igen, de én azt gondolom, hogy bizonyos szinten bárkinek lehetősége van. Tehát én nagyon sokszor szoktam ismerősöknek is mondani, hogy figyelj, ott van az autód. Az autónál mindig tudod, hogy mikor kell olajat cserélni, hogy mit kell csinálni, stb., mikor kell szervizbe vinni. Te mikor voltál mondjuk utoljára egy szűrővizsgálaton? És akkor így elgondolkoznak az emberek, hogy tényleg ilyen tök apró dolgokat tudnánk tenni azért, hogy egészségesen éljünk, és azért minden elismerésem a hazai orvosoknak, meg az egészségügybe dolgozóknak, de azt el kell ismerni, hogy sajnos a magyar egészségügy nincs a legjobb helyzetben. Tehát ha el tudjuk kerülni az, hogy kórházba kerüljünk, hogy orvosok kezébe kerüljünk, mondom, minden tiszteltem az övék, mert tényleg nagyon lelkiismeretesek, nagyon elismerésre méltó, amit csinálnak, de hogy olyan forráshiányos, eszközhiányos, stb. A magyar egészségügy, hogy saját érdekünk az, hogy ne kerüljünk az orvosok kezei közé.
0: Hát meg egyébként is az életünk a miénk, úgyhogy mi így van. Tehetjük érte talán a legtöbbet.
1: És tényleg azt látom, hogy én is 50 éves vagyok, a korombeliek közül nagyon sok embernek van ilyen-olyan akut problémája, és nagyon nem mindegy, hogy azt a maradék 10-20-30 évet, ami még van mondjuk 50 fölött, hogy azt úgy éli le valaki, hogy egészséges, hogy a gyerekeivel, az unokáival tud foglalkozni, vagy orvostól orvoshoz jár, minden nap be kell szedni egy marék gyógyszert, stb. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy mindenki kertészkedjen, mert ez sem való mindenkinek, de hogy azt viszont mindenkinek mondom, hogy próbáljon meg odafigyelni az egészségére, próbáljon meg olyan dolgot csinálni, ami neki a testi-lelki harmóniáját segíti, mert nem mindegy, hogy élünk, sokkal jobb egészségesen élni.
0: Béla, igazad van, gyere máskor is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Király Béla, biogazdálkodó író volt a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hofi 90.
3: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
2: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
3: No, még én is elérzékenyülök.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton északi irányban az Eötvös térre kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Váci úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, továbbá a Károly körúton az Asztória irányában. Erős a forgalom a Gyömrői úton kifelé a Sibirik Miklós úti felüljárónál, a Ferihegyi repülőtérre vezető út belső szakaszán kifelé, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, valamint a 11-es főúton kifelé a Mátyás Király úttól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a Hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet, a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Május 6-a van, minden kedves Fridának és Ivetnek szeretettel gratulálunk, ez a mai kétségkívül az ő napjuk, de természetesen a mai naphoz is tartoznak világnapok, például ma van a felelős állattartás napja, ez mondjuk nem világnap, ez azt hiszem, hogy egy hazai ünnep, de annál fontosabb, vagy legalább annyira fontos, 1990 óta a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére jött létre, aztán ez is egy hazai szál, hogy ma van a táncház napja, az 1972-es első táncház találkozó emlékére. Ugye most már azóta eltelt több mint 50 év, 54, lassan, ahogy számolom, hát emlékszem, hogy mennyire fontos ünnep volt az 50. Gyakorlatilag az egész év ennek jegyében telt. Hát világnapot éppen most én nem is találtam, de ha bárki tud a mai napra szóló világnapot, akkor szóljon. Most pedig a folytatásban Craig Armstrong szerzeménye következik a Rómeó és Júlia című filmből, az erkély jelenet muzsikája szól.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Kérem szépen, elkészült a budapesti állatkertben a beporzóna, azaz a beporzó barátkert, és ha belegondolnak, van a dolognak létjogosultsága, hiszen az állatkert az valójában növénykert is. Valószínűleg ezért, meg ki tudja milyen okokból lett ez a projekt tető alá hozva, de Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője majd kiokosít minket. Szia!
2: Szia, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Szóval, a kérdés az az, hogy az állatkertet nevében is az állatokkal azonosítjuk, és persze a beporzáshoz is állatok kellenek, de akkor mi is ez a beporzóna tulajdonképpen? Növény, állat, mindkettő?
2: Hát az jó kiinduló pont, hogy ugye mi nem csak állat, hanem növénykert is vagyunk, és hát ugye nem csak úgy, mint minden állatkert, mert hogy minden állatkert parkosított területen van. Hát az állatkert szóba eleve benne van, hogy ez egy ilyen kertszerű dolog. De ugye a budapesti állatkertben ez ennél több, hiszen egy ilyen botanikus kert és arborétum értékű gyűjteményes kert is van itt. Tehát mi egyszerre vagyunk állat és növénykert, ez már több mint 100 éve így van. Sőt, valójában a bemutatott növényfajok száma az még az állatokét is meghaladja úgy, hogy a budapesti állatkertben látható állatok száma az a hazai állatkertek közül nem csak a legmagasabb, hanem nemzetközi összehasonlításban és a világ élmezőnyében ma, hiszen nálunk alapelv az élővilág sokféleségének a bemutatása. Na most ez a beporzóna, ez a beporzó barátkert, ez azért érdekes, mert ugye ez nem csak onnan van megközelítve, hogy ez most állatos vagy növényes, hanem hát ökológiai szempontból, hogy az állatok meg a növények, ebben az esetben a növények és a beporzói közötti együttműködésről van szó, és ezt is élő módon be lehet mutatni. Ugye van is egy ilyen kertészeti irányzat, hogy hát próbáljunk olyan kerteket telepíteni, amelyek beporzó barátok, mert bizony, a beporzást ellátó különböző állatok, elsősorban rovarokra, hát manapság rájár a rúd nyilván a mezőgazdaság különböző folyamatai, a vegyszerhasználat, és hát bizony, nagyon sok tényező, éghajlatváltozás miatt, tehát eleve van egy ilyen, ha úgy tetszik, egy természetvédelmi, de valójában gazdasági szempontból is hasznos, hiszen a beporzó gazdasági szempontból is nem mindegy nekünk, hogy vannak-e vagy nincsenek. Tehát egy ilyen szempont hasznos kertépítészeti irányzat, és hát a biodóm szabadtéri kifutóinak a környékén, amikor telepítették a kertészeink a parkrészeket, akkor hát kifejezetten ez volt az alapelv, de hát aztán ezt kiegészítettük mindenféle információs felületekkel is, hogy hát lehessen is látni, hogy ez hogyan működik, és ezt aktívan is lehet látni, mert ugye valójában már a beporzók el is kezdték használni ezt a beporzó barát kertet, és azt is láthatjuk lépte nyomon, hogy hát mondjuk ott most éppen kéklik a búza, a virág, és akkor lehet látni ott döngicsélni akár vadméheket, akár hát zengőlegyeket, uh-huh, vagy más beporzókat. Ez így nyilván ha a világot nézzük, akkor vannak azért nagyon sokféle beporzóban, emlősök között is, vagy madarak között is, mondjuk a kolibrik, de Magyarországon elsősorban a rovarvilágból kerülnek ki a beporzást végző állatok.
1: Igen, velük azonosítjuk ezt a bizonyos beporzást, ugye látni olyan graffitit, meg internet graffitit, ahol a méhecske azt mondja, hogy ha mi megyünk, akkor ti emberek is jöttök velünk, vagyis nagyon fontosak a beporzó állatok, ugyan a méhekre hegyeztem ki, de nyilvánvalóan több más ilyen is van. Viszont jól érzem én, hogy ez leginkább is azok számára lehet fontos, akik itt élnek a városban, talán számunkra, vagy számukra nem annyira egyértelmű a természetnek ez az apró kis szelete, ami majdnem úgy fontosabb, mint amekkora a mérete. Tehát, hogy lehet, hogy vidéken jobban képben vannak az emberek, itt pedig még a nagyon steril kertek mellé be kell hozni valahogy a köztudatba, hogy legyenek nem annyira steril kertek, vagy egyébként az edukáción túl lehet ilyen célja is egy ilyen beporzónának?
2: Hát ugye az állatkert egészének is az a koncepció, hogy az ember egyre inkább úgy él, hogy távolabb kerül a természettől, és ezért olyan dolgok, amik a régebbi korok embere számára, akik nap mint nap együtt éltek a természettel, magától értetődő volt, hát ma már ez nem feltétlenül magától értetődő. Az sem, hogy mondjuk a tej az hogyan keletkezik, hogy az a tehénból jön, tehát ez sem feltétlenül magától értetődő minden gyerek számára. Tehát az állatkertek számára ez egy fontos dolog, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy az embereket a természethez közelebb tudjuk hozni. Tehát van egy ilyen része is a dolognak természetesen. De van egy olyan része is, hogy hát egy, ja, és hát nem beszél arról, hogy ugye a vidékieket említetted, de hát akik vidéken élnek, azoknak is a nagy része ma már vidéki városokban él, városlakók ők is.
1: Igen.
2: A másik része a dolognak pedig ugye az, hogy egy akkora városban, mint Budapest, sem úgy kell elképzelni, hogy hát az élő világ az a közigazgatási határról lepattan. Hát Budapest nagy területű, több mint 500 négyzetkilométer, és ugye itt is ökológiai hálózatok vannak. De most pont viszont a beporzók számára egy városi környezet az ugye azért nehéz, mert egyrészt légszennyezés van, másrészt vannak olyan beépített területek, ahol egyáltalán nem jöhetnek szóba olyan növények, amiket a beporzók kereshetnek, és ahol meg van mondjuk kertes házakhoz tartozó kertek. Hát ott is van egy ilyen kertészeti irányzat, hogy egy teljesen egységes, makulátlan pázsit legyen mondjuk, ami ökológiai szempontból az egy borzasztó monoton környezet, tehát az sem feltétlenül jól a beporzónak. Ugye egy jó beporzóbarát kert, hát több minden kell hozzá, de ugye például olyan növényeket választunk ki, hogy gyakorlatilag ha attól az időszaktól kezdve, koratavasztól kezdve, amikor először előjönnek a rovarok, már legyen olyan, ami virágzik az ott lévő növények közül, és hát folyamatosan, ha úgy tetszik, mint egy virágóra, vagy egy ilyen kalendárium, hogy minden szakában az évnek, amíg ez egyáltalán biológiailag lehetséges, legyenek olyan növények a beporzó barát kertben, amik éppen virágzanak egészen őszig a fagyok kezdetéig. Úgyhogy egyrészt nyilván ez egy fontos telepítési szempont, de említhetném azt, hogy vegyszermentes az egész, vagy említhetném azt is, hogy olyan hát berendezési tárgyakat is telepítünk, ahova ezek a rovarok, ezek befészkelhetik magukat, tehát ilyen méhecske hoteltől kezdve, amit ilyen nádcsövektől kezdve sok mindenből szoktak csinálni, biztos mindenki látott már ilyet, egészen odáig, hogy ilyen szabadon hagyott talajfoltok, mert vannak olyan rovarfajok, amelyek meg beásnak a földbe, vagy holdfák, ezek akár ilyen korhatfák, amik mondjuk egy fadongó számára jó helyek lehetnek. És hát azt lehet látni, hogy ezek a beporzók a lepkéktől kezdve a különböző vadméhekig, zengőlegyekig, viráglátogató bogarakig, ezek már meg is jelentek. Tehát, hogy aktívan, ha valaki ott egy kicsit letelepszik, akkor ezt is megfigyelheti. És hát van egy plusz botanikai tartalma, mert klasszikus régi magyarországi gyümölcsfa fajtákat is telepíthetünk, nem csak úgy egyszerűen gyümölcsfákat, hanem akkor már ezeknek a kiválasztása is úgy történt, hogy egyúttal a botanikai ismeretterjesztés is működjön, ne csak az ökológiai ismeretterjesztés, ami arról szól, hogy nálad akkor milyen kapcsolatban is vannak a beporzók a növényekkel, és ez miért fontos a természet háztartása, ezen keresztül aztán az emberek személyes boldogulásában is. Ezt mi mindent meséljük ott, és bemutatjuk, és meg is lehet nézni. Sőt, ötleteket is próbálunk adni ahhoz, hogyha valaki otthon a saját kiskertjében szeretne egy ilyen beporzó barát, lepkebarát, méhecske barát kertet kialakítani, akkor ezt meg tudja tenni.
1: A többi már csak rajtunk múlik, kedves szülőtársak, hogy minél kisebb a gyermek, annál hamarabb vigyük el, hogy amikor már felnő, belenőjön ebbe a tudatosságba, az állatkert részéről mindent megtettek, a kollégák betelepítették, ellátták mindenféle csodálatos táblákkal, lehet róla a képeket találni, például az állatkertialapítvány.hu oldalon, ahol a beporzóna fent van egy csomó fotóval. Én nagyon szépen köszönöm Hanga Zoltánnak, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjének, hogy ezt elmondta. Ennyit tudtunk elmondani, a többit nem tudjuk elmondani, ezt látni kell a budapesti állatkertben. Köszönöm, hogy hívhattunk. Szia!
2: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat-vasárnap Óbuda napja rendezvényre várják a családokat több helyszínen, a Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és az Icsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és meseelőadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. Szombaton madarak és fák napja, valamint az évfái fesztivál egy helyen, a Jókai kertben. Rengeteg élmény várja a látogatókat ezen a tartalmas, mégis könnyed napon. Lesz madárgyűrűzés, élő madaras bemutató, séták, előadások, kiállítások és sok-sok játékos felfedeznivaló. Megismerhetjük az év madarát, fáját, emlősét, rovarát, gombáját és még jó pár izgalmas év faját. Úgy, hogy közben nem egy tankönyvben lapozgatunk, hanem élőben találkozunk velük. Lesz még tárlatvezetés is a Madárország kiállításon, kiskerti ornitológia, kúszómászó barlang és természetvédelmi 10 próba játék is. A Klebersberg Kulturkúria ad otthont az Összjáték című táncelőadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Mindák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotómunka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánckultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg. Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton északi irányban az Ötvös térre kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Váci úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, továbbá a Károly körúton az Asztória irányában. Erős a forgalom a Gyömrői úton kifelé a Sibirik Miklós úti felüljárónál, a Ferihegyi repülőtérre vezető út belső szakaszán kifelé, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, valamint a 11-es főúton kifelé a Mátyás Király úttól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal. Reklámot hallottak.
1: Kellemes koranyári idő lesz, közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hofi 90.
3: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
2: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
3: Na, még én is elérzékenyülök.
1: Reklámot hallottak.
4: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt déli banoni papokhoz 14. leópába. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az erelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre, és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt déli banoni papokhoz 14. leópápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre.